házdienak funni. Annyit fergett, ha ne suppo lendrik szép, Fidrisz kért a díszprobért,